19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

everything's gonna be alright. Everything

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét. Egyre inkább eladósodik az európai lakosság. Ma már nyárias idő lesz, holnap lehűlés várható. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Állam Kincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. 10 munkanapon át lehet felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermekcsaládja kap idén iskolakezdési támogatást. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széles körű szankciókkal sújthatja Oroszországot. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadiipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Közben nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. Hétvégén 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz drón támadások miatt. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt a 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Új stúdió színházi játékteret alakítottak ki a Békéscsabai Jókai Színházban. Az első bemutatót október 16-án tartják, Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átiratát viszik színre. A nagy színpadon október 2-án mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamaraszínházban pedig szeptember 25-én Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. A színház közönségfogadó tere is megújult, ahol a jövőben beszélgetéseket és kulturális programokat tartanak. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmónia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurellal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Tartományi választást tartanak ma Németországban. Büntető vámot vethet ki Washington az orosz energia legnagyobb felhasználóira. Napos, száraz idő lesz. Jó napot kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezne nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadiipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira és az Oroszország elleni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Itthon elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter szerint pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten. Festményeket akasztott a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Végül a várható időjárásról. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk, a pontos idő 9 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazz szerintem inkább egy gyűjtőfogalom, vagy egy ilyen hozzáállás leíró valami. Tehát, hogy minek a lényeg az, hogy mindenre nyitott, és minden olyan zenei, vagy nem zenei hatást az magába szív, és egy egészen újat alkot. De reflektál, vagy változik, vagy nyilván ez leszűrődik a jazz zenészek munkáiban is, igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazzzenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Sziasztok, jó estét, jó napot, jó reggelt kívánok. Lantor Zoltán vagyok, jazz-szegedűs. Ezek az én kedvenc zeneim.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Majd ezt követően Brad Meldó tokiói zongorástja hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát, Németországban tartományi választást tartanak, napos, száraz idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban 2 hete a szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Aranyminősítést és 2 külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Etyek képviselte, a község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztottak a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk, addig is maradjanak továbbra is a rádió közelében, a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.

Mondjátok meg, ha keresnénk, mi már elmentünk, nem jövünk vissza. Mi csak sétálni jöttünk a földre, egymást szeretni, bántani jöttünk, szíveteket keresni jöttünk.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.

0: Ez a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A szegény árva dala az anyai szeretetről.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Majd ezt követően Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Gretchen Ferlato nekem egy nagyon különleges hangszín, és ez a Henya című dal, Ambrose Akinmuzérnek a dala, amit mi is felvettünk Olá Krisztiánnal a duóban. Egy nagyon éteri és nagyon, nagyon különleges világ, és az ő zenéje egyébként is azt hiszem, hogy úgy nagyképűen lehet ilyet mondani, hogy hasonlít a mi világunkra, a zenekarommal, hogy nagyon sokféle helyről merít.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Jazzlabor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Majd ezt követően Brad Meldó tokiói zongorástja hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenei mondatokba való fogalmazás, hogy A-tól B-ig tart egy zenei mondat, és utána a szünetet is tempóba vesszük, és a szünet utáni fikcsit is úgy indítjuk el, hogy annak megint csak van eleje, élete, megszületik, leéli az életet, és meghal. Ez mind Parker Coltrane. És hiába nem tudom kajdlóból levenni ezeket, meg nem minden dolgot értek, ami elhangzik ezekbe a dalokba, se a harmonizálásból, se a tengelybe gondolkodásból, mert blueszenész vagyok, ez a korlátom. De a levegőket, azokat nagyon értem, és azokat meg is tanultam. Fel tudok építeni ebbe a szellembe, igenis fel tudok építeni bármilyen tempóba egy normális szólót, és imádok swinget játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Unyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Majd ezt követően Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést, közös reggelivel ünnepelték a magyar-szlovák barátságot a Mária-Valéria hídon. Este felé több felé lehetnek záporok, holnap hűvösebb, de napos idő várható. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat! Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópályakoncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a költségvetési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamat emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Oroszország több tízezer észak-koreai katonát vezényelhetett harci kiképzésre Ukrajnába. Főként drónkezelést tanulnak, ami komoly biztonsági problémát jelent a csendes óceáni térségben, mondta a biztonsági szakértő a Krónikának. Kis Benedek József szerint az orosz elnök alapvető érdeke, hogy minél kevesebb orosz katona haljon meg a fronton, de a katonák számát, amit az ukrán elnök közölt, túlzónak érzi. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közti szakasza. A két Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat teljesen kiépítették, a jelzéseket is felújították és kiegészítették. A szervezők szerint a Máriától Máriáig nevű projekt az útvonal menti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. Közös reggelivel ünnepelték a magyar-szlovák barátságot az esztergomiak és a párkányiak a Mária-Valéria hídon. Több tucat kétfős asztalt állítottak fel a korlát mellett tegnap reggel. A két város lakóit pedig érdeklődési körük és nyelvtudásuk alapján párokba rendezték, majd megvendégelték őket, írja a Reuters. A Mária Valéria hidat 2001-re építették újra, és 2007 óta Magyarország és Szlovákia schengeni csatlakozása után szabadon átjárható a két ország között. Filmzenei koncertet tartanak ma este Ondrej Vajda születésének 100. évfordulója alkalmából a Műpában. A hangversenyen a budafoki Dohnányi zenekar Szűcs Apor vezényletével ad elő válogatást a világhírű lengyel filmrendező alkotásainak zenéiből. Az est egyben a budapesti klasszikus filmmaraton rendezvénysorozat záró eseménye. Közösségi építő ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával átjáró néven. Az első alkalom pénteken a Trafóban lesz, ahol a gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más helyszínen megrendezett eseményekre olyan 15-25 éves fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, hogy mi történik a kulisszák mögött, és bekapcsolódnának egy közös játékba, gondolkodásba vagy alkotásba. A részvétel regisztrációhoz kötött. Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Este sokfelé beborul az ég és megerősödik a szél, holnap pedig ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13 és 19 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Mikulás tárgyal veled.
1: Jazz napló.
2: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Norah Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Groundson közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Norah Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Norah visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Majd ezt követően Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Wynand Gábor hangja egy örök inspiráció számomra, és azt hiszem, hogy nagyon sokunk számára. Az Agent Spirituel című albuma egy nagyon mély és megrázó album Gadó Gábor szerzeményeivel, és ezt mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita tehetségkutató verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Majd ezt követően Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kiállsz akkor olyan vagy, mint egy pap, akkor én is az vagyok, ha kimerek állni. De ezt a legnagyobb szerénységet csak mint a helyzetem az. Tehát ez nem mondom, hogy én az vagyok, mert rengeteg dologról fogalmam sincs, akár vallási dolgokról, vagy egyáltalán. Tehát egy igazi jó embernek kell kiállni a közösség elé, és ezen kell dolgozni, hogy soha nem leszek az, mert ember vagyok, tehát ugye gyarló, ez így van. Mégis ez elkerülhetetlen, és ezért van értelme.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurellal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazz klubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Majd ezt követően Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. A Cosa Nostrához hasonlította a Fideszt a miniszterelnök. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópályakoncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Cosa Nostrához hasonlította a Fideszt a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Magyar Péter szerint mindkét szervezet kicsiben kezdte a bűnözést, és a végén már az autópályákat, a reptereket és az uniós forrásokat is el akarta lopni. A kormány főbejegyzésében úgy fogalmazott, ahogy az olaszoknak sikerült, úgy a magyaroknak is sikerülni fog legyőzni a politikai és gazdasági maffiát. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt a fővárosban. Bencsik András, a demokrata főszerkesztője a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefolytóihoz hasonlította a Tisza kormányt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írta le a memorandumot a Naftohaz és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyag ellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az új útvonalak, valamint a tároló kapacitások építése segíthet elő. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával Berg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. A tárcavezető a többi közt kiemelte, meg kell teremteni az iskolákban a szabad olvasás lehetőségét. Erős széllel érkezik a hideg front, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, észak-keleti országrészben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban négyszeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze két stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Majd ezt követően Brad Meldó tokiói zongorástja hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Pálmai Panna, énekes, énektanár, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Hát én is örülök, hogy itt vagyok, szia Máté, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Ugye egy kicsit végigmegyünk kronológiai szempontok alapján a zenei pályádon, és ennek van egy egyértelmű kiinduló pontja a te életedben, ami úgymond az első mérföldkő lehet, vagyis azt gondolnám, hogy az első zenéhez, akár jazzhez kapcsolódó élmény, amit fel tudsz idézni.
4: Igazából két jazzhez kapcsolódó élményem van, és ezek időben elég távol vannak egymástól. A legeslegelső, amikor igazából nem tudtam, hogy mi az a jazz, nem tudtam, hogy az a dal, amit hallok, az az, de a nagyapám mindamellett, hogy nőgyógyász volt, amellett jazzzongorázott is, úgyhogy gyerekkoromban a karavánt azt így meg kellett tanulni, tehát az így része volt a felnővésünknek, hogy a két bátyámmal együtt mind a hárman tudtuk játszani a karavánt, na hát akkor fogalmam sem volt, hogy ez egy standard. És akkor telt múlt az idő, teljesen más pályára készültem, és a bátyám megmutatott nekem egy Harcsa Veronika lemezt. És igazából nekem az volt az első olyan találkozásom a jazzzel, hogy na, úgy mondta, hogy na ez jazz, és akkor ezt most hallgassd meg, és az nekem egy ilyen szerelem első hallásra dolog volt, és onnantól kezdve ott motoszkált a fejemben, hogy de jó lenne énekelni, és azon belül lenne jazzt énekelni, de hát azért elég sok idő eltelt, mire eljutottam a végleges döntésre.
3: Ekkor nagyjából mennyi idős voltál, amikor
4: szerintem olyan 17 voltam, amikor a bátyám mutatta ezt a felvételt, és akkor el is jöttem, békésen nőttem fel, ott éltünk, és akkor még gimnazista voltam, de fel is utaztam ide Budapestre, és megnéztem az A38-on a Harcsa Veronika koncertjét, és hát ámultam, bámultam, de aztán én orvosi pályára készültem, az egész családomban elég sok az orvos, szóval, hogy így ez volt az utam, és így elfelejtődött, vagy hát soha nem felejtődött el igazán, mert a motiváció meg a vágy az mindig ott volt, hogy énekeljek, de a szüleim meg igazából ezáltal én is magamnak egy rendes szakmát tűztem ki célul, és afelé indultam először.

0: Azt megelőzően, mielőtt hallottad volna a Harcsa Veronikát, már úgy énekelgettél, vagy ilyen hobbi szinten?
1: Hát állítok, egyfolytában be nem állt a szám.
0: Tehát hallott a családod már akkor énekelni, esetleg
1: persze,
0: iskolában
1: persze.
0: is?
1: Meg hát iskolában is énekkar, ilyesmiben voltam, de hogy igazából az volt, hogy akartam énekelni, csak akkor a zeneiskolában Békésen nem volt énekszak, és akkor azért zongorázni mentem. Tehát egyébként a családunkban a zenetanulás az kötelező volt, és ezt nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a mai napig, mert nagyon sok mindent akkor megtanultam, és egy csomó minden, ami gyerekkorban történik, az nagyon nehéz felnőttkor bepótolni zenetanulás ügyileg, vagy hallás, vagy ilyesmi szempontjából ritmus. Szóval, hogy zongorázni kezdtem, klasszikus zongorázni emiatt, de az éneklés az meg így hobbiból folyamatosan, megállás nélkül otthon.
0: Most keverjük bele egy picit, felrúgom azonnal ezt a kronológiai rendet, de aztán vissza fogunk ide kanyarodni, mert említetted, hogy aztán később ez már nehezebb lehet, hogyha valakinek nem voltak meg ezek a zenei alapok gyerekkorában, és ugye mivel tanítasz is, hogy például, hogyha te találkozol ilyennel, aki mondjuk tehetséges, tehát mondjuk énekesről beszélünk, szépen énekel, de nincs meg az a fajta szolfézs ismerete, akkor egyáltalán még azért lehet neki valamilyen utat mutatni?
1: Persze, meg igazából nem is a szolfézs ismeret itt szerintem a lényeg, hanem az, hogy olyan dolgok, amik gyerekkorban játékosan mennek az ember fülébe, vagy akár aztán a készségeik közé, tehát hogy egy népdal tisztán való eléneklése, vagy mondjuk a hangközöknek a távolság, még nem is megnevezve, de azt, hogy halljam, hogy ez nagyobb, kisebb. Szóval ezek gyerekkorban észrevétlenül bemennek, akár egy énekzeneórán is, hogyha jó az az énekzeneóra. Persze a szolfézs óra, meg a hangszertanulás, meg ilyesmi, az iszonyatosan sokat dob ezen az egészen, és hogyha ez nem történik meg gyerekkorban, akkor igenis meg kell történnie felnőtt korban, ami viszont sokkal-sokkal nehezebb, tehát sokkal lassabban tanulja meg akkor az illető, sokkal többet kell vele foglalkozni. Nem lehetetlen, tehát most vannak is a tanítványaim között olyanok, akik gyerekkorukban egyáltalán nem tanultak zenét, és most énekelnek. Szóval, hogy egyáltalán nem lehetetlen, de küzdelmes is érződik a különbség a között, aki tanul gyerekkorában, sokkal gyorsabban tanul felnőtt korában is.

0: az, hogy hány éves kortól lehet elkezdeni, vagy van-e egyáltalán egy ilyen korhatár, például akiket te tanítasz, az definiálható, vagy jöhet hozzád bárki?
1: Definiálható olyan szempontból, hogy két korcsoportra bontanám, tehát aki ilyen 13-14-15 alatt van, vele semmiféleképpen nem hangkép. Zünk, mert a mutálás az ugye mind a két nemnél van, és az idő alatt nagyon finoman kell bánnia a GG-vel és a hangszalagokkal, de abban az időben nyugodtan lehet zenei dolgokat tanítani, stílusbéli dolgokat tanítani, ritmust fejleszteni, periódus érzéket fejleszteni, de ha lemegy a mutáció, amit én örülök, hogyha ellenőriz egy foniáter, akkor onnantól pedig megkezdődhet a hangképzés. Tehát az igazi komoly munka a hangszalagokkal, az inkább a mutálás után kezdődik. Ezért nekem több a 15 év feletti tanítványom, de van néha egy-egy fiatalabb is.
0: De miért van akkor ez, hogy általában a fiúkhoz kapcsoljuk ezt a mutálást?
1: Mert nekik sokkal evidensebb. Tehát ott a nőknél is van mutálás, de a férfiaknál sokkal evidensebb, ott nagyon mélyül a hang, és hogy ugye nagyobb lesz a gége a növekedés által, és hogy szóval ott egyértelműen érezzük, hogy a pici vékony fiú hangból aztán lesz egy férfias mélyebb hang.

0: Hogyha visszakanyarodunk most ott a még a te zenei kibontakozásod első állomásához, vagy első éveihez, A38 Harcsa-Veronika koncert, igen. És akkor utána megfogalmazódott benned, hogy konkrétan ezt tanulni is kéne?
1: Igen, abszolút, és elmentem orvosi egyetemre, de nem, szóval, hogy szerettem, nagyon nehezen hagytam ott, eleinte ment is, aztán amikor már jött a zene, akkor egyáltalán nem is tanultam utána már, meg nem olyan figyelemmel fordultam afelé, de hogy ott még egy ideig elszakadtam ettől a gondolattól, és ahogy így az egyetem miatt Pestre költöztem, motoszkálni kezdett a gondolat, hogy hát itt már több tanár elérhető, itt már akár elmehetnék magánórára is, és akkor így szépen megfogalmazódott a gondolat, hogy akkor elkezdek tanulni énekelni.
0: Még azt ezt hadd kérdezem meg ennek kapcsán, hogy te többet tudsz az orvosi tanulmányaid miatt a éneklésnek a mechanikájáról?
1: Hát az
0: segít
1: biztos,
0: ez a tanításban,
1: hogy
0: vagy az
1: nekem segít, ez egyébként néha-néha vitázom is erről kollégákkal, hogy ez mennyire segít. Nekem segít, mert segít átlátni az egész szerkezetet. Bizonyos részeit az éneklésnek még most is kutatják, tehát hogy azt nem tudom mondani, hogy mindent értek, mert ez tényleg még csomó minden kutatás alatt van, de volt már olyan probléma, amire azért jöttem rá, mert ismerem az anatómiát, és abból lett egy ötletem, és azt hittem, hogy most valami olyan felfedezést tettem, hogy ezt még soha senki, tényleg ez volt az érzésem, és aztán, mikor kutattam utána, akkor természetesen ezt már mások is megfogalmazták, de hogy jó érzés volt, hogy na erre magamtól jöttem rá, még ha már mások meg is előztek, de hogy felfedeztem azt, ami, és ez tényleg az anatómiában végig gondolva, hogy mi lehet itt, mi szorulhat, mi okozhatja, és ez egy jó érzés, de pont a héten nevettünk az egyik tanítványommal, mert hogy mind a mellett, hogy így értem, meg van egy elég konkrét elképzelésem arról, hogy működik a rendszer, mégis amikor instrukciókat adok, hát az borzalmas. Tehát az azért, képzeld ide, csináld ezt, gondolj egy nagy sóhajtást, tehát hogy abba az, pont ezért nehéz az énektanítás, mert nagyon kevésszer segít az, ha konkrétumot mondok, és sokkal inkább segít az, ha képi, vagy valami elképzelés, vagy mutogatunk hozzá, szóval.
0: Lehet, hogy itt ez egy kép, vagy egy valakinek a látványa az, hogy ő hogy csinálja, vagy mert most akkor itt most sóhajts, vagy csináljuk, gondolom, ez még meg is köti egy picit a kommunikációt talán.
1: Eleinte megköti, aztán most már hogy jó pár évet csinálom, így most már annyi improvizatív rész van az órán olyan szempontból, hogy innen-onnan jön egy gondolat, és akkor igazából azt veszem észre, hogy már 8-féleképpen mondom el, és akkor lehet, hogy a 8. betalál. Valahogy mindig megtaláljuk, hogy mi az, ami segít, és az a nehéz ebben, hogy nekem meg kell hallanom, hogy nem látom ugye, hogy mi történik benne, nem is tudom érezni azt, amit ő érez, meg hogy esetleg hol feszülnek, és hogy meg kell tanulni, meghallani azt, hogy neki hol van az elakadás, meg hol van a problémája. És ez olyan érdekes, mert az elmúlt, főleg 1-1,5 évben, így már sokkal inkább meghallom, hogy mit is kellene ahhoz csinálni, hogy jó legyen, és hallom, hogy hol szól a hang, és hogy nagyon érdekes, hogy így hozzátanulja, vagy hát, hogy megtanulja a fülünk, hogy elkezdünk szinte azzal látni, hogy hol is szól a hang pontosan.

0: És lelki tényezők is belejátszhatnak abba, hogy éppen valaki hogy szólal meg, vagy mennyire szorul, vagy az előbb is mondtad ezt, hogy éppen
1: hogyne.
0: Ott... Csak már hogyne, orvosilag, persze. Nem tudom, ez már egy kicsit egy ilyen
1: hát ugye minden... Nem, szerintem ez a teljesítményszorongás, ez egy elég konkrét, és van is zenei fogalom, tehát zenei teljesítményszorongás, ez egy létező fogalom, és hogy engem ez olyan szempontból is érdekel, hogy rettenetesen szorongó voltam mindig is, most már sokkal-sokkal jobb, de nagyon, tehát a saját bőrömön is tapasztaltam, hogy nagyon tudja befolyásolni a szorongás, az izgulás, a félelem, azt, hogy hogyan lélegzem, hogy hogyan indítom el a hangot, hogy végig remegek közben, de hogy ahogy az énektechnika fejlődik, ezáltal kicsit a magabiztosság is, úgy ezek a tünetek csökkennek, és egy idő után már azt a visszajelzést kaptam, hogy én úgy éltem meg, mint hogy végre megtem volna, ez főleg a Zeneakadémián a vizsgáimon, tényleg végem volt, nagyon izgultam, és aztán mindig azt mondtak, ó, nem is látszott, nagyon magabiztos voltál, és én meg belül meg valami teljesen más valóságot érzékeltem, de hogy egy idő után felfejlődik oda a technika, hogy ez kevésbé érződik.

0: lesz tovább.
1: Hogyan tudtál te ezen felülkerekedni, amikor mondtad, hogy régen sokkal izgulósabb voltál, de most már nem, ebben akár az éneklés is segített?
2: Az éneklés maga, igen, mert az ugye alapvetően olyan, tehát hogy ha valaki ezt hosszú távon műveli, akkor vannak erről kutatások is, hogy a well-being, tehát az, hogy jól érzem magam, alapvetően azt tudja fokozni. Na de hogyha valaki professzionálisan műveli, ott nem biztos, tehát ott azért rárakódik csomó más réteg is, de igen, maga az éneklés, meg egyébként nekem a tanítás nagyon sokat segít, mert hogy ott félre kell tennem azt, hogy én most valami tökéleteset és jót akarok mutatni, hanem valami, tehát hogy az adott pillanatban a legjobb megoldást keresve én is kísérletezek akkor, és főleg az utóbbi egy évben volt egy ilyen nagy felszabadulásom, hogy már bármit megmerek mutatni órán, és ezáltal egyébként a színpadon is sokkal-sokkal lazább vagyok, mint voltam.
1: Szóba kerültek magántanárok, de aztán a Zeneakadémia is. Mi volt az első pont, amikor konkrétan meghatározható, hogy egy tanár a kezei közé vett?
2: Sok tanárhoz jártam. Most nem sorolnám végig, de van egy nagyon kiemelkedő emlékem. A Etüd Konszipa jártam a Vinant Gáborhoz. És akkor még orvosira is jártam, szóval, hogy egy elég kaotikus időszak volt, próbáltam magam meggyőzni arról, hogy hát lehet, hogy mégis kéne az orvosi diploma, de már nagyon az éneklés felé vágytam. És hát úgy visszaemlékszem arra, hogy semmit nem értettem abból, hogy mi történik. Tehát hogy itt most gyere egy dorskálát, jó, de hogy nem tudom, mi az a dorskála. Szóval, hogy tényleg fogalmam sem volt semmiről, de nagyon élveztem így is az órákat, meg Gábor nagyon bátorított abban, hogy improvizáljak, szerintem össze-vissza improvizáltam, de hogy így olyan szabadnak és játékosnak éltem meg azt az időszakot, és az az érdekes, hogy később, amikor így felnőtt fejjel nekivágtam a Zeneakadémiának, akkor előtte is elmentem a Vinant Gáborhoz. És akkor már az volt az érdekes, hogy na, akkor már értettem, hogy miről van szó, értettem, hogy merre akar vezetni, meg hát nyilván akkor már sokkal több tapasztalatom volt, meg tudásom, és az aranyat ért az a pár óra, amit ott voltam, nagyon sok minden még most is áll össze abból, amiket mondott. Vagy mondjuk van, hogy koncert közben is eszembe jut, hogyha valami olyan történik, mert mondta, hogy igazából a jazznek az egyik lényege az, hogy ott abban a pillanatban történik valami, amire reagálni fog majd a zenekar, vagy akivel együtt játszom, és hogy igazából ezeket az ilyen tökéletes pillanatokat kell keresni, és ezt addig nem értettem, amíg nem mertem én is így kicsit szabadabban akár improvizálni, akár kísérletezni, és akkor az arra való reakció, az első ilyen egyébként pont az Olá Krisztiánnal volt, hogy így valamit csináltam, és akkor lereagálta, és akkor így egymás néztünk, na és akkor ezek az ilyen, szóval akkor így eszembe jutott, hogy ja, értem. Szóval ez az a pillanat, amit keresni kell.

0: Még az improvizáció is felszabadító erejű volt számodra?
1: Hát eleinte nem.
0: Eleinte az tipikusan szorongást okoz, hát aztán
1: igen,
0: talán.
1: Igen. Amikor nem tudtam, mit csinálok, akkor felszabadító volt, mert ugye nem tudtam, hogy mit csinálok. És olyan jó volt, hogy jaj, játszogatunk a hangokkal. De hogy később, amikor már sok jazzt hallgattam, meg hallottam, hogy csinálják a nagyok, hát akkor elég sok szorongást okozott. Van, hogy a mai napig, hogyha valami olyan nehezebb feladat van, de most már talán el tudom magamban engedni, de ezt még most sem mondom 100%-osan, hogy én csak úgy nagyon lazán bármikor kiállok és improvizálok. Vannak olyan dalok, meg olyan helyzetek, amikor igen, de vannak olyanok, amikben azért nagyon figyelnem kell, és akkor izgulok.
0: És akkor, amikor elkezdtél már éneket tanulni, vagy akár lehet, hogy a zeneakadémiás évek alatt, akkor már egyértelműen benned volt ez a gondolat, hogy kellene valami olyan formáció, ami egy állandó csapat körülötted?
1: Hát igazából ez volt mindig a vágyam, hogy legyen egy zenekar, és ez nagyon szerencsés voltam, mert nagyon hamar összejött. Tényleg nagyon, én ezt nem is tudom, hogy szerencsének, nem tudom, minek gondolom, de lényeg a lényeg, hogy ahogy én eldöntöttem, hogy énekelni szeretnék, akkor nagyon hamar lett egy formáció, akivel egyébként az első koncertünk Bécsben volt, tehát ilyen egészen elképesztő történet, és aztán nem sokkal meg lett a Pankasztik. És a Pankasztikkal is elég hamar értünk el sikereket, és ezt szerintem én nem is tudtam akkor sem kezelni. Most ezt azért nem úgy értem, hogy nem ilyen pop szakmabeli sikerekre gondolok, de hogy azért egy ilyen félig jazz zenekarnál az nagy. Én azt nagy dolognak éltem meg, főleg, hogy a semmiből jöttem már, mint a zenei szempontból, tényleg a semmiből jöttem.
0: De miért mondod ezt egyébként?
1: Hát mert hogy nincs zenész a családban, úgy
0: ja,
1: értem,
0: úgy.
1: És hogy nem
0: úgy.
1: Ebbe nőttem fel. De hogy nem is az van, hogy mondjuk azért az énekeseknél, akiket én ismerek, vagy most így hirtelen belegondolok, azért nagyon sokan már korábban elkezdtek énekelni.
0: És, ja, értem.
1: És nem...
0: Hát valamiért egy ilyen hátránynak élted akkor meg, nem?
1: Hát én ezt egy nagyon nagy hátránynak éltem meg. Mert hogy egyébként elég sok év eltelt azzal, hogy még elmentem ilyen egyetemre, olyan egyetemre, végsem mondom, mert borzasztó, mindenhol jártam, és hogy sokáig megvolt a Pankasztik már mondjuk 3-4 éve is, és akkor emlékszem, hogy valaki szólt, hogy most már ezt egy hobbi énekes, vagy ezt most már így
0: engedd el,
1: és hogy ezt nem mondjad, mert nem jó, hogy egyszerűen nem
0: hogy alul becsülted egyszerűen magad, nem?
1: Igen, de hogy én akkor nagyon úgy éltem meg, hogy volt is miért. Most így visszamennék, és megveregetném a vállam, hogy jól van, semmi gond, csináltad, ahogy tudtad. Nyilván nem tudtam, hogy mivel jár a gyakorlás, hogy mit kéne gyakorolnom, hogyan kéne gyakorolnom, mi a gyakorlás, módszertana egyáltalán, tehát semmit nem tudtam ezekről. Én azt tudtam, hogy le kell ülni, és akkor könyveket kell tanulni. De hát a zene az nem így ment, úgyhogy ez nekem hosszú idő volt, míg megtanultam, és ezáltal leküzdöttem magamban azokat a hát érzéseket, hogy későn kezdtem, ez így kevés, így nem lehet ugyanoda eljutni, stb. Stb. Szóval ez hosszú idő volt.

0: El lehet mondani a Pankasztik formációnak a tagjait?
1: Persze. Olá Krisztián zongora, Lisztes Jenő cimbalom, Orbán György nagybőgő, Serei Dániel dob, és a gitáron most két poszt, hogy két ember is van, Ladányi Gábor és Kuper Dávid. Ladányi Gábor már most külföldön él, úgyhogy ő amikor hazajön, akkor jön velünk koncertezni, de most Kuper Dávid helyettesíti, de már nem csak helyettesíti, már ő is zenekari tag.
0: És mindemellett még volt egyéb ambíciót, hogy vagy ez a zenekar ez úgy mutatta neked az utat, és akkor tudtad követni, hogy ez a te ebben van a jelened, jövőd, és lassan szépen el is hiszed magadról, hogy nem csak hobbi énekes vagy, vagy volt más akár zenei irányzat, vagy zenei stílus, ami megérte volna, hogy egy másik formációt is esetleg létrehoz?
1: Hát ugye amikor eldöntöttem a Zeneakadémiát, az Covid-ban volt, és akkor nagyon sokat lógtunk együtt a Krisztiánnal, az Ola Krisztiánnal, meg a férjemmel, Serei Dániel, nyilván vele sokat lógtam együtt, de hogy, és akkor az időtájt mutattak nekem kortárs zenéket, kortárs klasszikus zenéket, meg egy picit ilyen, én akkor úgy hívtam, hogy ilyen nagyon elborult jazz-t, és akkor így elkezdtem érdeklődni ez iránt is, és akkor már sokkal több ilyesmit hallgattam, és a Zeneakadémia alatt pedig nyilván egy csomó mindent meg kellett tanulnom, amit addig nem, meg rengeteg olyan standardet is, vagy modernebb darabot is, amiket nem is ismertem, és akkor jött a vágy, hogy hát igen, most már annyi mindent tanultam a jazznek egy másik oldaláról, meg hát a Pankasztik az tényleg sok popos elemet is tartalmaz, tehát ez nem egy echte jazz zenekar, hogy jó lenne valamit csinálni még, de pont akkor jött a férjemnek is az ötlet, és akkor ő megalapította a saját zenekarát, a Serei Dániel Refraction-t, és akkor abba elhívott énekelni, és így jött az, hogy már ezek a akkor még borultabb jazznek hívott művészeti ág, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval hogy abban is kicsit kipróbálhattam magam, ami sokkal improvizatívabb, hangszerszerűbb, nagyon nehéz számokat ír a férjem, de hogy abban is kicsit most így kiélhetem ezt a részét a vágyaimnak.

0: Most hogy látod, hogy a Pankasztik hol jár a fejlődésének az útján?
1: Most szerintem egy új erőre kapunk, mert amúgy 12 éve van a Pankasztik, és ezt mindig el szoktam mostanában mondani koncerteken, hogy én már azt is érdemnek tartom, hogy vagyunk, és hogy nem esett szét a zenekar, meg hogy hát rengeteg zenekar így
0: jön-megy.
1: Jön-megy, igen. És hogy nyilván amíg a zeneakadémiára jártam, tanítottam mellette, hát semmi időm nem volt arra, hogy egyengessem a zenekar életét, de akkor is fönnmaradtunk, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. És akkor most nyár, ez egy sokkal mozgalmasabb nyár volt most, és új lemez tervezünk, amiről már van, tehát már a fele dal az készen is van. A másik fele még készülőben van. Nagyon szeretnénk, ugye a Budapest Jazz Orchestrával csináltunk három dalt, és azt szeretnénk is, hogyha koncerten is elhangozna, ezen dolgozunk most, úgyhogy azt gondolom, hogy most belépett a, hát nem is tudom, a felnőtt, vagy érettebb felnőtt, hát mint én, hogy mondják ezt a 37 éves, ezt hogy mondják, ilyen
0: rendkívül fiatal.
1: Rendkívül fiatal. Oh, jó.
0: Korába belépett a zenekar.
1: Na, hát igen, hogy már egy ilyen, azért mégiscsak egy érettebb.
0: De az új lendül, új erő, azt igen, te mondtad. Ez igen, jó, nem? Igen. Belépett az új lendületének igen, a igen. időszakába, vagy új lendületre kapott, tehát ez teljesen stimmel. És hallgatsz egyébként most új zenéket is, vagy megvannak azok a bevált klasszikusok, akikhez visszanyúlsz, miből tudsz töltekezni?
1: Is, mindig van valami, amire rákattanok, és olyan típus vagyok, hogy rákattanok valami lemezre mondjuk, és akkor azt addig hallgatom, míg már mindenki ismeri körülöttem. Tehát, hogy akkor azt nekem meg kell mutatnom mindenkinek, és akkor annak is, akit nem érdekel.
0: Természetesen.
1: És most például voltam egy Michael Mayo koncerten, és akkor ő így nagyon inspirálóan hatott rám, és nagyon sok Michael Mayo-t hallgattam, és van egy négy énekes nőből álló, semmit nem tudok egyébként a zenekarról, azt sem tudom, hogy kell kérteni, de úgy van leírva, hogy Soye. Az egyik énekes nőt ismertem korábban, és hallgattam tőle, egyik nagyon jó jazz lemezei vannak. Szóval ez a lemez, van egy Michael Mayo-val közös daluk is, ez nagyon feltölt, és ilyenkor, mikor megyek tanítani reggel, akkor hallgatok ezekről a lemezekről. De egyébként persze van egy olyan listám is, ami a nagy klasszikusok, és akkor természetesen azokat is szoktam hallgatni.
0: Hát akkor várjuk nagyon az új lemezt, és mind a tanításhoz, meg a egyéb fellépésekhez, zenei projektekhez, jövőhöz és új lendületekhez pedig akkor a legjobbakat szeretném neked kívánni. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és örülök, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Pálmai Panna énekes, énektanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuózitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Jazzlabor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
6: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Verseny díjazottjainak koncertje, majd a Deák Big Band fellépése hallható. Közreműködik Meggyes Ádám, Tetta Manti Tamás, Pece Balázs, Szabó Dániel, Szandai Mátyás és Kőfalvi Csaba, valamint zenekarvezetőként Deák Tamás.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Igazad jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a 2007-es Tomsics Rudolf Jazz Trombita Tehetségkutató Verseny díjazottjainak koncertjét, majd a Deák Big Band fellépését hallották. Közreműködött Medgyes Ádám, Tettamanti Tamás, Pece Balázs, Szabó Dániel, Szandai Mátyás és Kőfalvi Csaba, valamint zenekarvezetőként Deák Tamás. A felvételek a zsámbéki romtemplomnál, valamint a debreceni jazznapokon készült 2008. július 11-én és 1977. szeptember 9-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében Brad Meldó tokiói zongoraestje hallható.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében Brad Meldó tokiói zongoraestjét hallották. A felvétel a tokiói Sumida Trifoni Hallban készült 2003. február 15-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.